0: Coca.
1: Weekend Arsini.
0: Bombude. Soirée Chicha.
1: Babylani.
0: Bombude. Whisky Coca.